0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: hogy olyan.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vigyam a szopa. Jodim FM.
2: Klassne radio. Vdorohu.

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a stopa. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
12: A Мункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
13: Mai rovatunkban egy kiemelkedő kárpátaljai képzőművészt mutatunk be. Réti Jánost, festő és grafikus művészt, aki Ilosván született 1949. január 18-án, jelenleg pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait 1965 és 1969 között az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában végezte, ahol mesterei Berecz Vilmos és Petki Sándor voltak. Már fiatalon elköteleződött a képzőművészet mellett, és 1974-től rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi kiállításokon is. Pályafutása során dolgozott a területi művészeti alapnál, ahol díszítő grafikusi feladatokat látott el, később pedig tanárként is tevékenykedett az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában, így a művészet átadása is fontos részévé vált életének. Réti János a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának alapító tagja, és a Kárpátaljai Magyar Képzőművészeti Élet egyik meghatározó alakja. Művészetére a sokszínűség jellemző, festészete és grafikája a realista ábrázolástól egészen az absztrakt, dekoratív, geometrikus formavilágig terjednek. Munkásságát több díjjal is elismerték, többek között 2016-ban Révész Imre díjat kapott. Alkotásai Kárpátalján és Európa számos városában is bemutatásra kerültek, bizonyítva, hogy művészete túlmutat a régió határain. Réti János életműve a Kárpátaljai Magyar Képzőművészet értékes és meghatározó része.
11: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
12: Rovatunkat támogatta a Мункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп КФТ.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 24. Zsoltár első versét. 24. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik: az Úr bíz ez egész földdel.

0: Helyet foglalva, kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten Isten dicsőségére Kenész Gizella testvérünk adakozott, valamint névtelenül Isten dicsőségére 5 testvérünk adományozott, valamint egy nőtestvérünk névtelenül hálából, születésnapja alkalmából, egy nőtestvérünk névtelenül hálából dédunokája születéséért, és egy nőtestvérünk névtelenül szerettei emlékére adományozott. Céladományként a Szeretett Konyha támogatására Kis Ildikó testvérünk adományozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten templomunk harangja temetésre nem hívogatott. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, minden reggel 8 órakor Isten tiszteletet tartunk, hétfőn 8 óra 30 perckor ima közösségre hívjuk a testvéreket. Kedd délelőtt 10 órai kezdettel szépkorúak bibliaórája lesz. Csütörtökön délután 17 órakor nagyifi, szombaton délután 14 órakor kisifi. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Valamint szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy ebben az évben, augusztus 15-én szervezzük meg a gyülekezeti kirándulást, amelynek helyszíne a Dédai tó 54-4-es szektora. Kirándulás díjmentes, de adományokat szívesen elfogadunk, amit a gyülekezet irodájába vagy a helyszínen kitett persejbe lehet elhelyezni. A részvétel bár díjmentes, de regisztrációhoz kötött, hogy mégis tudjuk, hogy az ebéd készítésénél milyen létszámot kell figyelembe venni. Kérjük, hogy jelentkezzenek a gyülekezeti irodába azok is, akik saját járművel érkeznek, és azok is, akik közös busszal szeretnének utazni. A gyülekezés majd tehát augusztus 15-én 8 óra 30 perckor a római katolikus templom mellett, hogy 9 órakor közösen tudjunk elindulni. Ivóvizet mindenki hozzon magával bőségesen, uzsonnát, naptejet, kalapot, amire szükségünk lehet a kirándulás során. Az ebéd pedig bográcsgulyás lesz, aminek az elfogyasztásához evőeszközöket, tányérokat szintén mindenki hozzon magával. Tehát augusztus 15-én lesz a kirándulás, és jelentkezéseket várjuk, testvéreket tudjunk együtt lenni ezen az alkalmon is. Valamint szeretnénk még egy nagyon különleges alkalmat hirdetni a szerdai napra.
1: Tisztelt gyülekezet, áldás békesség! Sok szeretettel hirdetem, hogy Beregszászi ifi augusztus 5-én, szerdán, magyar idő szerint 9 órától délután 1 óráig jótékonysági arcfestést, illetve sütivásár szervez. Az alkalom a templomunk előtt a központon lesz. Az összegyűjtött pénzt az augusztus 26-ai villámtöltés ifjúsági találkozó megvalósítására fordítjuk. Támogatni lehet vásárlással és adománnyal is, tehát szerda reggel 9-től 1 óráig jótékonysági arcfestés és sütivásár templomunk előtt. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük a hirdetést, és valóban álljunk oda az ifjúság mellé, hogyha már így önmagát megszervezi, akkor támogassuk őket az ő céljuk elérésében. Énekeljük a 250. dicséretünknek mind a 4 versét. 250. dicséret első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj!

Kedves testvérek, Istennek igéje szól hozzánk. Jakab apostol leveléből a második rész 14. versétől a 17. versig eképpen. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üldözheti-e őt az ilyen hit? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Isten tegye áldotta az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Teremtő Édesatyánk, megköszönjük neked a te megtartó kegyelmedet, melyen keresztül a mai nap is itt állhatunk, vagy hallgathatjuk a te tőled kapott drága igét. Készülhetünk a veled való közösségre, az ige hirdetés gondolataira, és mindarra, amit te akarsz nekünk megmutatni. Urunk, egy-egy hétben, egy-egy napban annyi méltatlanságot fel tudunk halmozni. Annyi mindennel bebizonyosodik, hogy kedves dolog nekünk néha a bűn, kedves dolog nekünk néha a saját utunk járása. Ebből kiáltunk hozzád. És mindabból a nyomorúságból, amit a mindennapok jelentenek nagyon sokunk számára. Küzdelem a betegséggel, küzdelem az aggodalommal, küzdelem a bezártsággal, és milyen hosszú lehetne ez a lista. De ezekre tekintettel, Urunk, és bár törékeny és véges bűnbánatunkra, de Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a 432. dicséretünknek énekeljük az első verszakát, mit használ kereszténységem. A legifjabbakat pedig az ének alatt megkérjük, vonuljanak át a nekik elkészített alkalomra.

Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből a harmadik rész 12. versétől a fejezet végéig olvasom az Úr igéjét. Az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Amikor majd elküldöm hozzád Artemászt, vagy Tikitoszt, igyekezz

magunkkal. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a rádión vagy az élő kapcsoláson keresztül vannak a mai alkalmunkban, lelki közösségben velünk. Jók ezek a levelek, de ha az ember a szívére teszi a kezét, némi utánajárás és tudományos keresgélés azért kell az iránt, hogy tudjunk lelkesedni. Pláne a végekért és a köszöntésekért, mert az ember még azt is elmondhatná első felindulásában, hogy hát egy ilyen elköszönésben olyan túl sok tartalmi mondani való, a mindennapi életre való utatás és útmutatás az nincsen. De kedves testvérek, mégiscsak van a Szentírásban egy-két ige szakasz, ami azt mondja, hogy oda még a veszélyük se, meg a pontok se véletlen kerültek ki, és ez az új szövetség és az ószövetség teljességében is igaz, hát akkor, amikor ilyen részleteket látunk magunk előtt, az emberben feltevődik a kérdés, hogy hát ez is kell, ez is fontos, hogy megőrződjön mindaz, ami a szemünk előtt van. Hát nézzük meg akkor okával és tüzetesen. Az első, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele után azok az emberi történetek, akik a tanítványokat is jelentik, azok az egyenként is megnevezhető, de egyre inkább csoportban és gyülekezetben látható emberek teszik, amit a Szentlélek vezetése nyomán megértenek. Ugye milyen emberinek tűnik, olyan, hát ez így szinte, mintha csak így sikerülne, de ahogy a lélek vezetése ezeken az embereken keresztül mégis megtörténik, ezek a cselekvések, ezek a szolgálatok, a bizonyságtételek, a diakóniai munka, az egy-egy településen, a közösségben ott lévő jelenlét, hát csak hamar felkelti a figyelmet. Hogyha pedig ezt egy picit nagyobb időtávlatba kezdjük el vizsgálni, hogy elkezdjük tízessével pörgetni az éveket, azok után, az események után, hogy a Szentlélek kitöltetik, akkor pedig egyre másra jelennek meg a gyülekezetek. Jézus Krisztus után ilyen dolog történik. És ahogy mondom, emberi dolognak tűnik csupán mindez, ezt maga a Szentírás is újra és újra megfogalmazza, és szemléletesen bemutatja, hogy ebben isteni vezetés van. És ezzel az első dolog, amit szerintem nagyon fontos a helyére tenni, magával a Szentírással, és a mindenkori gyülekezeti léttel, az istenkeresésnek a nagy harcával és a nagy küzdelmével kapcsolatban, hogy ez nem belőlünk jön csupán. Nem annyira találom meg az Istent, amennyire én ügyes vagyok. Nem annyira leszek kapcsolatban az Istennel, amennyire én kíváncsi vagyok rá. Nem a tanulmányaim, nem különböző dolgok határozzák meg ezt csupán. Félreértés ne essék. Elmélyülni az egyik legnagyobb ajándék egy-egy területben, hát még a Szentírásban. Olyan kincseket rejtenek ezek a leírt sorok, a történetek, amelyeket többször hallva, többször átolvasva, többször átkutatva is újra és újra új dolgokra, nagy dolgokra lehet bukkanni. De mindaz, amit mi csinálunk ma ezen a vasárnapi alkalmon, vagy tettek az elődeink időről időre, egészen visszamenve a pünkösdi eseményekig, az első pünkösdi eseményekig, az nem csak egy emberi akarat, az nem csak egy emberi igyekezet. Mert ha annyi lenne, akkor erre is igaz lenne, amit az egyik farizeus tanító mond, eltűnik. Eltűnik, ha emberi dolog nem marad meg. Semmivé lesz. Egyházról pedig már 2000 év távlatában beszélünk. És ezt, szeretett testvérek, nem egy dicsekvés akar lenni, mert a 2000 év távlatában rengetegszer bebizonyítottuk, hogy pontosan tudunk úgy viselkedni, mintha

nem lenne fölöttünk egy megváltó Úr Jézus Krisztus. Annyira el tudunk róla feledkezni, hogy generációkról generációkra képesek vagyunk az ő szent tanítását, a vele való közösséget úgy csinálni, ahogy jól esik. De mindeznek ellenére az Úr úgy döntött, hogy legyen megújulás, hogy legyen megtérés, hogy legyen hozzávaló kapcsolódás. És ez ekkora távlatokból is működik. És ebben, amikor az egyik ember elküldi a másikat, vagyis Pál rendelkezik arról, hogy Artemász, Tikitosz igyekezzen hozzám jönni, a másikról viselje a gondot, amikor olyan valóban a levél közlése alapján olyan valós, földhöz ragadt emberi dolgokat látunk, akkor nem csak az jelenik meg a szemünk előtt, hogy na ez a vezető itt mit tesz, és mire utasít, hanem ami a Szentírásnak egy nagy ajándéka, hogy megtanít bennünket más szemszögből is nézni a dolgokat. Mégpedig abból, hogy az Isten rendelkezése alapján az ő ígéje nem tér vissza hozzá üresen, hanem elvégzi a maga munkáját. És ezt a munkát sokféleképpen, mérhetetlen sokféleképpen látjuk végbe menni a mindennapokban. Hitből hitbe, szolgálatból szolgálatba, emberi életből emberi életbe átterjedve, és mindefölött a Szentlélek Úristen, a megváltó Úr Jézus Krisztus és a Teremtő Atya gondviselése ott van. És ez, kedves testvérek, a gyülekezeti élet, az egyház mindennapjai, akkor is, hogyha a Római Birodalom korszakában nézzük ezeknek az embereknek az igyekezetét, és az egymás bátorítását, az intelmeket, hogy mitől kell óvakodni, és ez a mai napra is pontosan ugyanígy maradt. Mert bár emberi dolognak tűnik nagyon sok minden, ami közöttünk történik, akár egy ilyen ige hirdetés is, aminek 1 millió és 2 baja van. De ettől függetlenül valamennyien a Szentlélek Úristennek az oltalmában és vezetésében kerültünk ma ide. És kell arról halljunk, meg kell azt értsük, ki a saját maga életében, hogy az én dolgom, ami rám bizatott, az nem pusztán egy emberi vállalás. Az nem arról szól, hogy én vagyok Titus, aki felett van valaki, aki megmondja neki, hogy mit csináljon, és innentől kezdve ez az egy irány maradt számomra. Hanem én elkérhetem a vezetést annak az embernek az életében is, aki értem felel. Én elkérhetem a saját magam életében azt a vezetést, amit nekem kell továbbadni. Minek van gyülekezet ott, azon a helyen, amiről olvasunk? Minek van gyülekezet ebben a városban? Nem is egy, hanem több. Miért vagyunk e világnak a felszínén? Miért nem egyenként történik meg a hitnek a nagy harca és a küzdelme? Miért rendezett bennünket Isten így? Jó kérdések, és mindegyikről külön-külön érdemes lenne nyitni egy jó nagy bekezdést, de ezeket egy picit egybegyúrva, ezeket egy picit közelebb hozva egymáshoz, érvényesül ebben is, ami a Szentírásban ott van, nem jó az embernek egyedül. És látva Isten, hogy mennyire rá vagyunk utalva a másikra, látva Isten, hogy mennyire hozzá tudunk tenni egymás életéhez, ebbe az irányba terel bennünket. És ahogy itt ebben a Titushoz írott levélben több ízben is megjelenik, rengeteg akadály van az elé gördítve, hogy Istennek népe együtt maradjon. Rengeteg akadályt gördít elénk a kísértő, hogy ne együtt maradjunk.
hanem válasszunk. Válasszunk magunknak emberi eszmék, gondolatok, és ki tudja még mi alapján egy olyan pártot, egy olyan közösséget, egy olyan igazságot, ami okán ki lehet azt mondani, hogy én azért ezt úgy mégsem. És nagyon megdöbbentő, ahogy az isteni tekintély továbbadódik egy-egy vezetőn keresztül, nagyon megdöbbentő, hogy miképpen lehet az, hogy közülünk egy odaáll és vezet bennünket, de még megdöbbentőbb, hogy nagyon sokszor ebben ott van az Istennek a munkája. És abba az egységbe, amiben a Szentlélek Úristen hív, abba az egységbe semmilyen más út nem vezet be. Jézus Krisztus nélkül ez érthetetlen és felfoghatatlan, mert nem tud bennünket összekötni az a nyelv, amit beszélünk, elég csak körbenézni a magyar társadalomban, a magyar világban, elég csak belehallgatni, beleolvasni mindabba, hogy tekint egyik magyar ember a másik magyar emberre, és nem feltétlenül az egységnek a körvonalait látjuk ott. A közös ellenség hát ha majd összehoz és együtt tart, de csak hamar lesz egy másik. Jézus Krisztus nélkül nincs gyülekezeti egység, Jézus Krisztus nélkül nincs gyülekezet, és a Szentlélek munkája nélkül elhervadt volna mindaz, ami a szemünk előtt van. És ez egy óriási csapás, mert egy helyen olvasok az Ószövetségben, hogy 40 évig nem adott az Úr proféciát. És egy olyan gyülekezetben, mint a miénk, ahol minden nap fel van olvasva az Isten igéje, sőt, még törekvések is vannak rá igehirdetői oldalról, hogy ezt úgy mélyebben megvizsgáljuk, és még jobban megértsük. Egy ilyen gyülekezetben ezt lehet, hogy nehéz felfogni, nehéz ehhez kapcsolódni, hogy 40 évig nincs kijelentés, nincs profécia. Nem mond semmit az Isten. Aztán egy kicsit visszaszállva a realitás talajára, van a lelki süketségnek és a lelki vakságnak ilyen állapota, mikor bármi szólhat, bárhonnan jöhet a bíztatás, az intés, és mégse ér célt. Egy gyülekezet jelenléte abban is tetten érhető, szeretett testvérek, hogy amit az Isten ránk bízott, amit a Szentíráson keresztül megmutatott, amit mi már megélhettünk és megtapasztalhattunk, ezt mondjuk el. Annyira terhesnek tud ez tűnni a mindennapokban. Annyira kétségesnek, hogy kíváncsi erre amúgy valaki, amit én megéltem, amit az Isten az én életemben elvégzett. Érdekel ez bárkit is? Hát közelítsünk onnan, hogy képzeljük el azokat az életeket, amelyek már 40 éve nem hallottak bíztatást, vagy ki tudja, még régebben. Képzeljük el azokat az életeket, amelyek napról napra mennek szembe az elmúlás terhével, ezzel az óriási szorítással, és a másik oldalt, a nagy találkozásban nem a Jézus Krisztust és a vele való közösséget várják, hanem hogy hát, ha valami jó lesz. Képzeljük el, hogy hosszú-hosszú időn keresztül egyik nap a másik után úgy következik, hogy nincsen benne az élő Istennek a megbocsátása és szeretete.
a mi közösségünk, a tituszék közössége, azok, amelyeket Pál a maga missziói útján megpróbál életre hívni, és hol sikerül, hol nem. Ezeknek, kedves testvérek, nem csak annyi a célja, hogy a benne lévők hát egy kicsit könnyebben átvészeljék a dolgokat, hanem amit ránk bízott az Isten, először is a szabadításán és megváltásán keresztül, azt nekünk igenis tovább kell adnunk. És ezért mennek ezek az emberek ide, oda, mennek hajóval, Pálnak is három missziói útja van, veszi a nyakába a világot. Nyilván nem állhat fel mindenki a maga életéből, pláne nem most ezekben az elég bonyolult időkben, és indulhat el szerte téríteni a világot, de a magunk módszereivel, a magunk helyén jó nekünk abba belegondolni, hogy vannak ránk bízott emberek. Vannak ránk bízott életek. Vagy ha ezt úgy akarom megfogalmazni, hogy az apostoli küldetésnek örökösei is tudjanak ehhez kapcsolódni, azaz mi, mindnyájan, van ránk bízott szolgálat. És ennek rengeteg formája lehet. Ennek rengeteg buktatója lehet. Ebben rengetegszer érezhetjük azt, hogy ez csak emberi, és amit én tudok beletenni, attól nem változik meg a világ. De hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy honnan kezdtük a közös gondolkodásunkat. Onnan kezdtük, hogy a Szentlélek Úristen őrködése, bátorítása és szeretetteljes vezetése ott van a mindenkori gyülekezeti élet fölött. És amikor 5000 embert vendégelnek meg egy gyermek felajánlásából, nagyon sokan értetlenül néznek a tanítványok közül arra, hogy ez miképpen lehetséges. Amikor halászok, vámszedők, és ki tudja még, milyen nem embereket megszervező munkások elindulnak a nagyvilágban, vagy Jeruzsálem központtal a helyükön maradva bíztatják Jézus Krisztusnak a földi tanítványait, nem gondolná senki, hogy ennek olyan fergeteges nagy folytatása lesz. De, kedves testvérek, ma mi mégis itt vagyunk, ma mi mégis örökösei vagyunk mindennek. Így hát az, ami a mi igei részletünkben, a mai textusban úgy a szemünk előtt van, hogy a jónak a cselekvése, amit Jakabnál is olvastunk, valahol a küldetéstudatunknak egy fontos része kell legyen. Ez nem csak annyiról szól, hogy mi egymást ne ítéljük el, vagy tűnjön úgy, hogy na hát mégiscsak templomba járok. Ez ennél mélyebbre, lényegesen mélyebbre nyúl vissza. Kicsit olyan módon is értelmezni lehet ezt az egyetlen egy igeverset, hogy a cselekedeteimen keresztül, ami rajtam látszik, nyilvánvalóvá válik a reménységem is, és a hitem is. És persze vannak idők, amikor ki a maga terheinek hordozásában megfárad. Vannak idők, amikor értelmetlennek tűnik, és az embert kérdések öntik el, hogy kell-e nekünk csinálni mindazt, amit csinálunk, vagy amit én csinálok, kell-e ez? De kedves testvérek, jó, hogyha meg tudjuk találni a kötődésünket és a kapcsolatunkat az isteni elhíváshoz, és ezáltal megértjük, hogy nekem nem ember mondta, hogy dolgom van itt. Nekem nem ember adta azt a helyet az örökké valóságban,
amit Jézus Krisztustól kaptam. Nekem nem ember a garanciája annak, hogy én kellek, hanem a harmadnap üres sír, a véráztatta kereszt, a megszületett Jézus Krisztus. Hogy mi mennyire vagyunk fontosak, vagy mennyire kellünk, ebben nagyon el tudunk tévedni. Rengeteg minden hat ránk, ami miatt ezt egyik pillanatról másikra homlokegyenes tudjuk látni. De kedves testvérek, egy gyülekezet soha nem véletlenül, vagy csak úgy létezik. Egy gyülekezet soha nem emberi akaratból marad meg csupán. Lelkipásztori szolgálatom kezdetén volt egy gyülekezet Perecsenyben, amelyben 5 tag volt. És ebből az 5 tagból időről időre az elején, amikor jártam szolgálni, mind az 5 ember ott volt. És a harmadik istentiszteletet tartani, nem tudom, hogy volt-e már a testvéreknek ebben része, egy különös kihívás, és a nem régen végzett friss diplomás lelkész még azt találja mondani, hogy hát ugyan mi értelme van mindannak, hogy én még 2-kor, 3-kor egy ilyen kis közösségen belül elmegyek és hirdetem az igét. És csak hamar meg kellett látni azt, legalábbis nekem biztosan, hogy olyan, hogy felesleges igéhirdetés, vagy felesleges szolgálat ott és akkor, abban a pillanatban nem volt. Mert ott voltak az emberek a mindennapi élet terheivel, ott voltak azok a gyülekezeti tagok, az Isten dolgaira való nyitottsággal, és várták azt, hogy eljöjjön az életükben az Isten tiszteletnek, az Istenhez borulásnak az ideje. És ebben az eszköz, az ember megfáradhat. Lehet méltatlan is. Be kell lássuk, nem túl dicső dolog, de bekövetkezhet. De még ebben is ott tud lenni az Isten vigasztalása. Én testvérek, ezen keresztül látom a mi mai együttlétünket, a mi következő időkben betöltött szerepünket. Ebben a közösségben, és azokban is, amik körülöttünk vannak. Mert bár talán nem olyan szemléletes, de ezek a kicsinke kis gyülekezetek, amelyek egymásról tudva léteznek, talán időben nem egyszerre jöttek létre, de mégis volt olyan időszak, amikor közösen léteztek, akkor egymást támogatva, egymáshoz kapcsolódva töltötték a kegyelmi idő rájuk szabott részét. És tudom, hogy bár az ember néha úgy van vele, hogy már nem igazán szívesen nyit és lát maga köré, de mégis vannak élethelyzetek, amikor óriási szükség van a testvérekre, óriási szükség van azokra, akiket Isten ugyanerre az útra indított. És nekem nagyon érdekes volt belelátni abba, hogy a megtérésemtől a szolgálatig hány új dolgot sikerült felfedezni az egyházban, és a szolgálatba állás után hány és hány dologra volt kegyelem által lehetőségem ráeszmélni, hogy ez mennyire nem véletlen, hogy így van. Bár lehet, hogy ez sokakat most nem fog felvillanyozni, de engem mégis nagyon szíven ütött az ige kapcsán, az a struktúra, amiben az egyház mindenkor rendeződik, olyan hatalmi dolognak, olyan emberinek tűnik ez, de ennél azért itt többről van szó, mert ha megfárad az egyik,
akkor ott van a másik. Hogyha bajba kerül az egyik, akkor a másik ott tud lenni védőernyőként. És erre is ugyanazt a gondolatot alkalmazhatjuk az erről való gondolkodás kapcsán, hogy ez nem csupán emberi dolog. Ez nem a létszámokról, nem a jelenlétünk felduzzasztásáról szól, hanem ez lehet egy lelki közösség is, aminek milyen sokszor otthont ad, például a mi templomunk, amikor messze földről, hozzánk képest messze földről, itt tudunk találkozni azon testvéreknek egy részével, akik távolabbról vannak. Sokféleképpen működik az Isten. Sok emberi életben működik az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme. Mindez egy nagyon nagy ajándék, és nem önmagáért van. Az igazán nagy kérdés, ahova el kell jussunk, és valahol itt van a zárásnak is az ideje, az az, hogy nekem ezzel mi dolgom van. Ugyanis az egyik legnagyobb harc, amit igehallgató ember, vagy igeolvasó ember újra és újra maga előtt lát, és a maga életében felismer, hogy mi az én dolgom ezek után. Jó lenne, ha nekem lenne egy nagy telefonkönyv méretű tudástáram, és abból kiolvashatnám, hogy kinek, mely irányba, mely területen, és hol kell a maga szolgálatát elvégezni. Azonban, kedves testvérek, ezt az egyéni harcot, ezt az egyéni keresést, ezt Isten minnyájunknak felkínálja, és ebben minnyájunkat beleenged. És bár úgy tűnhet, hogy nincs ennek túl sok haszna, meg hát ilyen fáradt mindennapok után, ekkora terhek cipelése után, mire ez még? De miközben oda találunk, ahova Isten küld, miközben elérkezünk mindabba, amire a megváltó Úr Jézus Krisztus úgy kijelölt útat mutat nekünk, közben annyi minden történik. A közben annyi teher lehull. Közben annyi könyv felszárad. És még, ami hihetetlen, de épp ilyen igaz, a közben annyi szív megvigasztalódik. Jó lenne megígérni, meg jó lenne azt mondani, hogy holnaptól egy új világ jön, de sajnos a bűnnel terhes világ nagyjából mindig így néz ki. Néha kegyelemből az Isten közülünk olyan sokaknak józan eszet ad, hogy ne ez történjen, ne így történjen, mint ma. De ebben a világban ott vannak nagyon sokan elveszetten, nagyon sokan, azt hiszem ez a kifejezés ide illik, bár nagyon erős, megnyomorodott élettel, és nekik az Isten gyógyításának örömhírét mi adhatjuk tovább. Kedves testvérek, itt az Úr házában, és mindenki, aki a távolból kapcsolódik be a mai alkalmunkba, keressétek az igaz beszéd és az Isten evangéliumának tovább adásának a lehetőségét. Keressétek, mert e végre vagyunk e földön, e végre tartott meg bennünket az Úr, és miközben ezt tesszük, miközben ezt csináljuk, annyi mindent kapunk ajándékba. Hát én ebbe a gazdagságba kívánok mindenkinek odatalálást. Ebbe a mérhetetlen nagy utazásba kívánok mindenkinek naponkénti előrelépést Istennel, és így egymással való közösséget. Hát kívánom.
Amen. A 432. dicséretünknek válaszoljunk a 4. verszakával az igére. Segíts, Uram!

Gyertek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy nem veszed el tőlünk mindazt, amit mi emberekként hozhatunk és adhatunk a te dicsőségedre, hanem épp ellenkezőleg bátorítasz újra és újra a jónak a cselekvésére, a szolgálat végzésére. Kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket az iránt, hogy a te szavadra a mi szolgálatunk is elég és kell. Növeld a hitünket abban, Urunk, hogy a te veled való közösséget keressük, mint a megújulás forrását, mint a megerősödésnek a helyét. Urunk, szeretnénk könyörögni a fronton nyomorgó emberekért. Imádkozunk az ő életükben enyhülésért és szabadulásért. Ragyogtasd fel a feltámadott Úr Jézus Krisztust ennek a megfáradt és eltévedt világnak. Imádkozunk, Urunk, a bezártságban, a félelem miatt, vagy a betegség miatt roskadozó testvérekért, és mindazokért, akik a környezetünkben ezeket a terheket cipelik. Imádkozunk értük, az ő életükért, erőért, közösségért. Mutasd meg, miképpen lehetünk ott támaszként mindazoknak, akik ezeket a nehézségeket élik meg. Szeretnénk eléd tenni, Urunk, az elkövetkező időknek a szolgálatait. Mindenek előtt hadd hozzuk előd a villámtöltést, mint ifjúsági találkozót, ahol az evangelizáció szolgálata készülődik. Nyisd meg a szívünket, hogy tudjunk ezért imádságban, és ha kell, tettekben is ott lenni. Így áldj meg minket, Urunk, az Úr Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük el hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot.

0: kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: Vikno 5000, двері десять, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
3: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.
6: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
7: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
8: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világ rádióit, koncert színpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene terje a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rockzene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk! Vítanie radio sluchačem sjohodni u programi muzyczny track вирушимо u osobливу muzycznu podróż. Протягом півгодини звучатиме рок-класика, яка підкорила не лише шанувальників жанру, а й радіостанції світу, концертні зали та серця кількох поколінь. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо!

zene sokféle arcát ismerjük. Tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra, és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rок-музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною в цій музичній подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Macska kövön.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világ rádióit, koncert színpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rockzene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk! Ütányi ragy oszluha čem sjohodni u programi muzejšnji trek vyrušimo u osobljivu muzejšnju podrož. Protjehom pivho dne zvučatime rock klasika, ka pitvorila ne liše šanovalniki v žanru, a i radiostanciji svitu, koncertni zale ta srca kilkoh pokolinj. Melodiji, jaki spivali razom na stadionach, u mašinach i vdoma. Tož davajte trohe vidpočinemo i dozvolimo muzici robiti svoju spravu. Počinajmo!

so hot like this. A rockzene sokféle arcát ismerjük, tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson, remélem sikerült egy kis rendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rockmuzika має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hete sem volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakadt drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne búsuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondott a Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén. Azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétás, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tengerpartjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszer de szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondotta szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építtetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémán garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fiam mosolygott, a szép asszony is mosolygott, s bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király. Mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenged zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy faképnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s hetednapra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öreg asszony, tudd meg, hogy Rézországba kerültél, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e neme, én azt most meg nem mondom, elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János, s hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Az ám, azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány.
Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak eredt szegény feje, na, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovos azt mondja Jánosnak, ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest, édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre,

s úgy cipelte az anyja után. Viszi, viszi a csikót, jó messzire viszi, s az Ina is csak úgy reszketett már, s ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztó fára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi tátos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a részkirály kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony tátosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a tátos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van. Csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám! Na, elvágtatnak sebes szélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám, két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ámbátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle. Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú király kisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az arany királyné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a táltosra. Utána mind a királynék, a király kisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a táltos csikót egy sem tudta elérni, pedig táltoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú király kisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a táltost, s együtt mentek haza. Hanem a részkirályné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül? Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót, a királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta, a tömlőc ajtajára hét lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a hét lakat kinyílt,

0: s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, s elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlöc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Aluszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette.
1: Nem aluszom, nem álmodom, búsorsomról gondolkozom.
0: Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost.
2: Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak.
1: Éjsz-e, halsz-e, édes gazdám?
0: Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját. Fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt. Lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is.
1: Mit akarsz, részkirályné?
0: Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, no szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit le ne győzzek. Legyen tied országom, leányom.
2: Mondotta János,
0: nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom, addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
2: Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémánt országba, de nem kerülhette ki ezüst országot, az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüst országban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy rézországban. Hely, pedig dekönyörgött az ezüst hajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig dekönyörgött az aranyhajú király kisasszony.
1: Maradj itt, világszép szegfűhajú János!
0: Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémánt országot is nem látom valósággal.
2: Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott.
1: Hé, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám!
2: Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony.
1: Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye?
2: Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémánt ország, emlékszel-e rá?
1: Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is.
0: Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát.
2: Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta.
0: Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát. Bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták palotástól mindenestül.
2: Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.